0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Kettőtől fülig Fan FM. I'm high on you. High on you. FM 87.6.

0: problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig!

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzá még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM fülig.

Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Két ember megsérült egy gázrobbanásban kedden Csíkmindszenten egy húsfeldolgozó üzem füstölőjében. A Hargita megyei katasztrófavédelem szerint a felgyülemlett gázok okozták a robbanást, amelyet nem követett tűz. Egy 63 éves férfi testfelületének mintegy 40%-án, egy 36 éves férfi pedig mintegy 10%-án szenvedett égési sérüléseket. Mindkettőjüket a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba szállították. Nem lépne szövetségre szélsőséges pártokkal az RMDSZ az új román kormány megalakításakor, jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője, egy nappal az államfővel tervezett egyeztetések előtt. Csoma Botond szerint ez az RMDSZ egyetlen vörös vonala, nem támogatnak olyan kormányt, amelynek beiktatásához az SOS Románia vagy más szélsőséges alakulatok szavazataira lenne szükség. A politikus ugyanakkor úgy fogalmazott, egy PESZEDE vezette kormányt elvileg támogatnának, de csak akkor, ha az nem függ a szélsőséges pártok voksaitól. Az RMDSZ vezetője szerint a szociáldemokratákkal való közös kormányzás azért is lenne nehéz, mert a PESZEDE bontotta fel a korábbi koalíciót, és később az AUR-ral együtt bizalmatlansági indítványt is benyújtott. Az előrehozott választások lehetőségét Csoma Botond nem zárta ki, de úgy véli, azok nem oldanák meg a politikai válság alapvető problémáját. Az államfő Nikus Ordán szerdán egyeztet a pártokkal a leendő miniszterelnök személyéről, és várhatóan meg is nevezi kormányalakítással megbízott jelöltjét. A pénzügyminisztérium szeptember 16-a és 30-a között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, közölte kedden a szaktárca. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak tovább gyűrűző hatását, különösen a szállítási és logisztikai költségekre, ezáltal pedig a fogyasztási cikkek árára. A 25%-os mérséklés 1000 literenként 701,07 lejjel, tonnánként pedig 829,69 lejjel csökkenti az adóterhet. A Frames tanácsadó cég a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait vizsgáló elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a standard benzinára átlépheti a 10 lejt, a gázolai pedig a 11 lejt is elérheti a következő napokban a Perzsa-öbölben zajló események miatt. A Romániára gyakorolt hatások már most látszanak az üzemanyagárakon. Az Országos Statisztikai Intézet augusztusi adatai az üzemanyagoknál 17,03, a benzin esetében 25,49, a gázolajnál pedig 34,61%-os éves áremelkedést mutatnak, írja a Masszol. Még mindig nincs elfogadott 2026-os költségvetése a Csefer-Ekalatorj személyszállító vasúttársaságnak, miközben már 257 nap telt el az évből. A vasúti szakszervezetek szerint a költségvetés jóváhagyása a pénzügyminisztériumban akadt el, és a késlekedés már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A szükséges források nélkül gondot okozhat az áram és gázolaj vásárlás, a javítások, az anyagköltségek, akár a bérek kifizetése is. A szakszervezet figyelmeztet, ha sürgősen nem rendezik a helyzetet, a vonatok is leállhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható, valamelyest emelkedhetnek az átlag nappali hőmérsékleti értékek is. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 6 fokra csökkenhet, a csúcsérték 21-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső, közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9. Minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
1: Spectrum, British Council. Advantage Premium Member.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.
4: 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk. Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly,

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Két ember megsérült egy gázrobbanásban kedden Csíkmincenten egy húsfeldolgozó üzem füstölőjében. A Hargita megyei katasztrófavédelem szerint a felgyülemlett gázok okozták a robbanást, amelyet nem követett tűz. Egy 63 éves férfi testfelületének mintegy 40%-án, egy 36 éves férfi pedig mintegy 10%-án szenvedett égési sérüléseket. Mindkettőjüket a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba szállították. Nem lépne szövetségre szélsőséges pártokkal az RMDSZ az új román kormány megalakításakor, jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője, egy nappal az államfővel tervezett egyeztetések előtt. Csoma Botond szerint ez az RMDSZ egyetlen vörös vonala, nem támogatnak olyan kormányt, amelynek beiktatásához az SOS Románia vagy más szélsőséges alakulatok szavazataira lenne szükség. A politikus ugyanakkor úgy fogalmazott, egy PESZEDE vezette kormányt elvileg támogatnának, de csak akkor, ha az nem függ a szélsőséges pártok voksaitól. Az RMDSZ vezetője szerint a szociáldemokratákkal való közös kormányzás azért is lenne nehéz, mert a PESZEDE bontotta fel a korábbi koalíciót, és később az AUR-ral együtt bizalmatlansági indítványt is benyújtott. Az előrehozott választások lehetőségét Csoma Botond nem zárta ki, de úgy véli, azok nem oldanák meg a politikai válság alapvető problémáját. Az államfő Nikus Ordán szerdán egyeztet a pártokkal a leendő miniszterelnök személyéről, és várhatóan meg is nevezi kormányalakítással megbízott jelöltjét. A pénzügyminisztérium szeptember 16-a és 30-a között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, közölte kedden a szaktárca. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak tovább gyűrűző hatását, különösen a szállítási és logisztikai költségekre, ezáltal pedig a fogyasztási cikkek árára. A 25%-os mérséklés 1000 literenként 701,07 lejjel, tonnánként pedig 829,69 lejjel csökkenti az adóterhet. A Frames tanácsadó cég a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait vizsgáló elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a standard benzin ára átlépheti a 10 lejt, a gázolai pedig a 11 lejt is elérheti a következő napokban a Perzsa-öbölben zajló események miatt. A Romániára gyakorolt hatások már most látszanak az üzemanyagárakon. Az Országos Statisztikai Intézet augusztusi adatai az üzemanyagoknál 17,03, a benzin esetében 25,49, a gázolajnál pedig 34,61%-os éves áremelkedést mutatnak, írja a Masszol. Még mindig nincs elfogadott 2026-os költségvetése a Csefer-Ekalatorj személyszállító vasúttársaságnak, miközben már 257 nap telt el az évből. A vasúti szakszervezetek szerint a költségvetés jóváhagyása a pénzügyminisztériumban akadt el, és a késlekedés már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A szükséges források nélkül gondot okozhat az áram és gázolaj vásárlás, a javítások, az anyagköltségek, de akár a vérek kifizetése is. A szakszervezet figyelmeztet, ha sürgősen nem rendezik a helyzetet, a vonatok is leállhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható, valamelyest emelkedhetnek az átlag nappali hőmérsékleti értékek is. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 6 fokra csökkenhet, a csúcsérték 21-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: És igen, jelenleg is 6 Celsius fokon van, ráadásul ebből mindössze 5 fok érezhető. Hogy tovább roncsam a jelenlegi helyzetet, 8 óra múlt 7 perccel, fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai vannak előkészítve a következő közel 60 percre is. Én Günther Ottó vagyok a folytatásban, és bízom benne, hogy együtt kávézgatunk, és nyilván a kávék mellé kellenek a jó hírek, meg a jó zenék, mindhárom garantált. Tartsanak velem!

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euróalapú betétekre. Nyiss most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból, ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró-euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házavokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Reklámot hallottak.

0: Fellapozzuk a kalendáriumot már most így pirkadatkor, hogy meg ne feledkezzünk a napünnepeltjeiről. Ám legyen, ezen a napon egészen pontosan szeptember 16-án Edith nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 1893-ban ezen a napon született Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. 1972-ben 54 éve hunyt el Szabó István vegyészmérnök, a saválló beton és a mozaik parkettaragasztó eljárásának a feltalálója. 1437-ben az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok véd és dac szövetséget kötöttek. 1662-ben Flamsteed csillagász elsőként figyelt meg tudományos módszerekkel napfogyatkozást. 1745-ben született Mihály Kutuzov orosz tábornok, aki legyőzte Napóleon seregét, mindez 281 éve történt. 1908-ban William Crapo Durant megalapította a General Motors-t, ez 118 éve történt. 1911-ben megszületett Benedek Tibor színész konferencié, ő többek között a 2x2 néha 5 a dollár papa, valamint a Felmegyek a miniszterhez című filmekben is láthattuk. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve egy remek ajándékdal, ezzel a nap ünnepeltjeinek kedveskedünk The Suburbans és a Be My Side.
1: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Sűrű ködre vonatkozó azonnali figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda reggel. Ez szerint ködképződéssel kell számolni Hargita megyében is. A látótávolság 200 helyenként akár 50 méter alá csökkenhet. Ajánlott csökkentett sebességgel óvatosan közlekedni felkapcsolt ködlámpákkal és a követési távolság növelésével.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal. Extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben. Artisták a magas dróton. Halálkerék. Lézershow. Óriás papagájshow. És arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig. Csütörtökön és pénteken 18 órától. Szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Vége lehet a végtelen görgetésnek, legalábbis a gyerekeknél. Az Európai Bizottság új szabályokat javasolna a kiskorúak online védelmére. A kiszivárgott Kids Act néven készülő tervezet szerint 15 éves kor alatt csak szülői felügyelettel lehetne használni a közösségi oldalakat. A javaslat ennél is tovább menne, betiltanák a végtelen görgetést, az automatikus videólejátszást és azokat az értesítéseket, amelyek arra ösztönzik a felhasználót, hogy újra meg újra visszatérjenek az alkalmazáshoz. Ugyanakkor korlátoznák a jutalmazási és játékosítási megoldásokat, és automatikus napi időkorlátot is bevezetnének. A szabályozás 3 éves kor alatt teljesen megtiltaná a közösségi oldalak és hasonló platformok használatát. 3 és 13 év között csak szülői felügyelettel, 13 és 15 év között pedig szintén korlátozottan lehetne hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz. A 18 év alattiak fiókjai alapértelmezetten privátak lennének. A tervezet a közösségi média mellett a videóplatformokra, videójátékokra és az úgynevezett mesterséges intelligenciatársakra is kiterjedne. A platformoknak életkor ellenőrzést is alkalmazniuk kellene. A Kids Act részleteit az Európai Bizottság várhatóan csütörtökön mutatja be. A most kiszivárgott dokumentum még változhat, és a végleges szabályokhoz az Európai Parlament, valamint az uniós tagállamok jóváhagyása is szükséges.
0: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Tanzania!

Herman's House Band és a Rhythm of the Night 2008-ból 4 perccel 9 óra előtt. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. A következő órában elárulom, mennyit érhet George Michael Faith című klipjében használt gitárja. Már most megsúgom, nem olcsó.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szerda délutántól újraindulhat a vonatközlekedés Újtusnád és Csíkszentsimon között. A több hónapos vágányzárra a Csatószeg közelében az Old fölött átívelő, több mint 100 éves vasúti híd újjáépítése miatt volt szükség. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatokkal szeptember 16-án várhatóan 4:30 körül végeznek. Addig az utasokat továbbra is vonatpótló autóbuszok szállítják. A vasúti forgalom a délutáni munkálatok befejezése után állhat helyre. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhely széken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított. A megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhetnek a romániai nyugdíjak. A 2023-ban elfogadott nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értékét az infláció és a reálbérek alakulása alapján kellene kiigazítani. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt 81 lej maradt. Ha a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, jövő januártól visszatérhet az éves indexálás. A sajtóban már 7-8%-os emelési becslések is megjelentek, a pontos mérték azonban csak a gazdasági mutatók ismeretében lesz meghatározható. A végső döntést a következő teljes jogkörrel rendelkező kormánynak kell meghoznia, figyelembe véve az állami költségvetés lehetőségeit is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani 19 Celsius fokos csúcsértékkel, Csíkszeredában jelenleg 6 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 2 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Sok-sok fülig zenével az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. Ha a kedvük van, a folytatásban is tartsanak velem, folytassuk a kotyogást.

Burt Jackie Farmer napszemüveg és egy régi Gretsch gitár. George Michaelnek nem kellett sok minden ahhoz, hogy a Faith videoklipjével megalkossa a 80-as évek egyik legismertebb popzenei imázsát. Közel 4 évtizeddel később ennek az összeállításnak az egyik kulcs darabja új gazdát keres, ugyanis árverésre bocsátják azt a Gretsch Synchromatic 160 akusztikus gitárt, amelyet George Michael az 1987-es Faith klipjében használt. Az aukciós ház szerint a hangszer 1945 körül készülhetett, becsült értéke pedig 60 és 120 ezer font között mozoghat. Az összeg elsőre különösen magasnak tűnhet egy olyan gitárért, amely a klipben valójában inkább vizuális kellék volt. Csak hogy itt nem pusztán egy régi Gretsch értékéről van szó, a hangszer a pop történet egyik meghatározó átalakulásának kézzelfogható terméke. George Michael 1986-ban zárta le a Wham történetét, a következő évben pedig megjelent első szólóalbuma a Faith, ezzel tudatosan maga mögött hagyta a korábbi tinimálvány ivánzsának jelentős részét. Az új külső jóval keményebb volt, Michael borostát növesztett, bőrcsekit, farmert és csizmát viselt a Faith klipben, és nyilván egy vintage zenegép mellett egy Gretsch gitár egészítette ki a rock'n'roll világát idéző képet. A választott hangszer ezt tökéletesen passzolt, így aztán gyakorlatilag ez a Synchromatic sorozatot Gretschként képviselő 45 körül készült gitár belépett a pop történelembe. Maga a Faith közben óriási siker lett, az album világszerte több 10 millió példányban fogyott el.

0: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban.
1: Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házavokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: A Mofetta gyógyíthat-e, ugyanaz a természetes gáz életveszélyes is lehet. A közelmúltban Üdösfürdőn történt tragikus baleset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a széndioxid feldúsulást nem szabad félvárról venni. Hívja fel a figyelmet ismét a Székelyhon. A Mofetta gáz főalkotó eleme a széndioxid, amely nehezebb a levegőnél, ezért gödrökben, mélyedésekben és rosszul szellőző helyeken gyűl fel. Ráadásul szintelen és szaktalan, így nem feltétlenül vesszük észre, ha veszélyes koncentrációban van jelen körülöttünk. Nagy mennyiségben fejfájást, szédülést, zavartságot, légszomjat, eszméletvesztést, végül akár halált is okozhat. A csíkszeredai geológus Jánosi Csaba szerint nem szabad a Mofettában lehajolni, a mélyebb részekbe bemenni, vagy szükségtelenül mozogni, ez ugyanis felkavarja a gázrétegeket. A gázréteg magassága ráadásul a széljárástól és a légnyomástól is változhat. És van egy különösen fontos szabály, ha valaki rosszul lesz vagy összeesik egy gázfeldúsulással veszélyeztetett helyen, ne próbáljuk meg megfelelő védelem nélkül kimenteni, ugyanis könnyen mi is ugyanabba a veszélyes gázrétegbe kerülhetünk. Mofetázni csak biztonságosan kialakított, ellenőrzött helyen és a szabályokat betartva érdemes, alkohol fogyasztása után pedig különösen tiltott.
1: Fun FM Rádió. Rádió. Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

Gary Halliwell és a These Boots Are Made For Walking. Ha jól emlékszem, ez anno Nancy Sinatra dala volt. Aztán miután a Spice Girls szétment, mint olyan, helyenként szólóban próbálkoztak a csajok, de nyilván ők együtt voltak az igazi. Így aztán gyorsan elő is veszek egy jó kis dalt, legalábbis nekem ez nagyon tetszett anno. 1996-ban jelent meg, és hogyha jól emlékszem, akkor ehhez forgatták a klippet a sivatagban.

Az igazat megvalva egyikre se legyen szükség, de tudta, hogy bizonyos esetekben pszichológushoz, logopédushoz vagy fizioterapeutához is eljuthatunk ingyenesen az állami egészségbiztosításon keresztül. Na jó, hát talán így ma megfogalmaz. Az igazat megvalva egyikre se legyen szükség, de tudta, hogy bizonyos esetekben pszichológushoz, logopédushoz vagy fizioterapeutához is eljuthatunk ingyenesen az állami egészségbiztosításon keresztül. Na jó, hát talán így ma megfogalmazás annyira nem jó, mert akárhová eljutunk,

orvosnak kell javasolnia a szükséges kezelést, amelyet egy vele szerződésben álló szakember végezhet el. A rendszer egyik hátránya, hogy nem minden rendelő kínál ilyen lehetőséget, a hozzáférés pedig az adott szakrendelő kapacitásától és finanszírozásától függ. A megyei egészségbiztosítási pénztáraknak azonban közzé kell tenniük azoknak az egészségügyi szolgáltatóknak a listáját, amelyek ilyen kiegészítő ellátásokat biztosítanak. Hívja fel a figyelmet az avokatnet.ro, vagyis ha pszichológusra, logopédusra vagy hosszabb fizioterápiára van szükségünk, érdemes először utána nézni az államilag finanszírozott lehetőségeknek, mielőtt a magánrendelést saját zsebből kifizetnénk.

0: Ha mondjuk így az ősz közeletével szeretnénk belevágni valamilyen otthoni barkács projektbe kezdőként, a legjobb stratégia az, hogy nem valami nagy és látványos alakítást célzzunk meg, mert nem biztos, hogy nem lesz kudarca vége. Sokkal jobban működik egy olyan feladat, ami gyorsan elkészül, kevés eszközt igényel, főleg, hogyha ezeket az eszközöket nem is tudjuk szakszerűen használni, és a hétköznapokban is rögtön hasznos lesz. Ősszel erre az egyik legjobb terep az előszoba, a tárolás vagy egy kisebb bútor frissítés. Ez a legegyszerűbb három projekt, amiben, hogyha bele is kezdünk, akkor egy, nem tudunk olyan helyrehozhatatlan károkat okozni, hogy mondjuk behúzott farokkal ne keressünk meg végül egy szakembert, aki kijavítja nem csak azt, ami eredetileg már rossz volt, hanem még a károkat is, amit mi a nem hozzáértésünkkel esetleg elkövettünk. A legfontosabb szabály, hogy elsőre ne a legnehezebb projektet válasszuk. Jó őszi projekt lehet még egy kávérendező állomás, egy belépés melletti kulcstartó panel, vagy egy szezonális tárolódobozrendszer kialakítása is. Ezek nem túl bonyolult munkák, viszont gyorsan érezhető, mennyivel rendezettebb lesz tőlük a tér. Olyasmi valamivel érdemes kezdeni, ami egy délután alatt befejezhető, nem igényel drága szerszámokat, és a végeredménynek tényleg helye van a lakásban. Ősszel a praktikum általában jobb iránytű, mint a túl nagyra tett tervezett átalakítás.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
3: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
6: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szerda délutántól újraindulhat a vonatközlekedés Újtusnád és Csíkszentsimon között. A több hónapos vágányzárra a Csatószeg közelében az Old fölött átívelő, több mint 100 éves vasúti híd újjáépítése miatt volt szükség. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatokkal szeptember 16-án várhatóan 4:30 körül végeznek. Addig az utasokat továbbra is a vonatpótló autóbuszok szállítják. A vasúti forgalom a délutáni munkálatok befejezése után állhat helyre. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhely széken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított. A megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhetnek a romániai nyugdíjak. A 2023-ban elfogadott nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értékét az infláció és a reálbérek alakulása alapján kellene kiigazítani. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt 81 lej maradt. Ha a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, jövő januártól visszatérhet az éves indexálás. A sajtóban már 7-8%-os emelési becslések is megjelentek, a pontos mérték azonban csak a gazdasági mutatók ismeretében lesz meghatározható. A végső döntést a következő teljes jogkörrel rendelkező kormánynak kell meghoznia, figyelembe véve az állami költségvetés lehetőségeit is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani 19 Celsius fokos csúcsértékkel. Csíkszeredában jelenleg 6 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 2 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között ott sorakozik sok-sok új zene és sláger. Slágerrel nyitjuk a most következő órát, érkezik a VIP és a Miért kell.

A Szenátus Oktatásügyi Bizottsága kedden jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az Adevarul szerint a Szociáldemokrata Párt a Beszede által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Elsősorban a kezdeményező Daniel Katalin Zánfir kontrázott, több jelenlévő mondandóját félbeszakította, ugyanakkor nem adott választ Stefan Pellerie, a Mentsetek meg Romániát szövetség szenátorának kérdéseire sem. A sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Ugyanakkor az előterjesztő meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképpen sem megszorítást. Korábban úgy vélekedett, hogy a kötelező iskolai egyenruha egyebek mellett plusz anyagi terhet ró majd a szülőkre, a szakbizottsági szavazáson további három huszeres szenátorral együtt tartózkodott. A PESZEDE, a PENELE és az AUR 12 szenátora viszont rábólintottak a tervezetre. A javaslatot ezek után a szenátusban vitatják meg, amely döntőházként szavaz majd róla. A tervezetet júliusban terjesztette elő a PESZEDE, viszont az edupedu.ro szerint már nem szerepel benne a szülők és az iskolák számára kilátásba helyezett 1 és 5 ezer, illetve 5 és 10 ezer lej közötti pénzbírság az előírások megsértése esetén. Korábban a Gazdasági és Társadalmi Tanács negatívan véleményezte az előterjesztett törvény tervezetet. Az az igazság, hogy amikor a hírt megláttam, azonnal a Pet Shop Boys Go West című klipje jutott eszembe. Abban menetelnek nagyon sokan egyenruhában, katonás sorrendben.

Ugyan a háttérben ott vannak a női vokálok, azért nem erről nagyon felismerhető vagy híres. A Pet Shop Boys Go West 1993-as dala. No, de ez adta az ötletet, hogy keressek rá a legkönnyebben felismerhető, illetve a legikonikusabb női vokálokra, nyilván mindenféle műfajú dalokból, így aztán összeszedtem egy jó kis válogatást. A sort 1990-ben megjelent The Power nyitja, Snap az elkövető, a vokálokat pedig Penny Fordnak köszönhetjük. Ezt, ha az ember meghallja, azonnal felismeri.

92-ben jelent meg, és ezzel robbant be a köztudatba. Az Ace of Base, All That She Wants, egy újabb női vokál, ami gyakorlatilag azonnal, nyilván az ember, hogyha egy kicsit jártas a könnyű zenében, azonnal rávezeti a meghallóját, hogy mit is hall. A folytatásban is a legismertebb női vokálokat szedjük szépen sorjába, nem föltétlenül megjelenés sorrendjébe. Az is biztos, hogy a most következő dal nem lett volna az, ami Martha Wash, a The Weather Girls nevű formáció egyik oszlopos tagjának vokáljai nélkül. Gonna make you sweat, CNC Music Factory.

Ismét egy olyan női hang, amelynek hallatán az ember azonnal felkapja a fejét. Jé, tényleg, hát ez volt az a dal, ugye? Nagyon-nagyon könnyen felismerhető és nagyon ismert női vokálok szólnak itt nálunk az éterben. 10:30 lesz 2 perc múlva, és bármennyire hihetetlen egyébként, de már bekerültek olyan dalok ezek közé, a könnyen felismerhető dalok közé, amelyeknek a női vokálja mondjuk AI, azaz mesterséges intelligencia által generált.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro
2: Reklámot hallottak!

Ha jobban meggondolom, a most következő dal hasonlít a 89-es imént hallott Technotronic Pump Up the Jam című szerzeményhez. Nyilván ez már fel van gyorsítva egy picit, hiszen 4 év telt el a két dal megjelenése között. Ennek a most következő dalnak legalább annyira könnyen felismerhető vokálja van, mint az előzőnek. Tania Evans volt az, aki a Mr. Wayne-ben a Culture Beat nevű formációban énekelt, és nyilván adta a nagyon könnyen megismerhető legendás hangját, ez a Mr. Wayne 93-ból.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

A legkönnyebben felismerhető női vokálokat gyűjtöttem nyilván dalokkal együtt egy helyre. 3:41 lesz egy perc múlva Melanie Thornton, azaz a néhai Melanie Thornton, hiszen ő időközben életét vesztette. A Labus egykori vokalistája ez volt a Be My Lover a 90-es évekből. Eldurvult és erőszakba torkollott a gazdák tüntetése Bukarestben. A csendőrök könnygázzal szorították vissza az erőszakosan fellépő tüntetőket, több személyt pedig kórházba szállítottak. Bár a tiltakozás hivatalosan a mezőgazdasági korlátozásokra adott reakció, a mozgósításba az AUR és az SOS Románia szélsőséges pártok szimpatizánsai is bekapcsolódtak, így nyilván a folytatás már ismert. 10 csendőr megsérült, közülük 4-en kórházi ellátásra szorultak. A rendbontások miatt 47 embert állítottak elő, és több mint 21 000 leértékben szabtak ki bírságokat, értesült az AGR Press. A csendőrség 2 szolgálati művét szintén megrongálták, a felbőszült, hát nem csak tüntetők, hiszen szerintem ez már hőbörgés és hőzöngés volt. A rendbontások miatt eddig 15 szabálysértési bírságot szabtak összesen 21 500 leértékben. A hatóságok az operatív felvételeket és a közösségi oldalakon megjelent videókat is átvizsgálják, hogy azonosítsák a törvénysértőket. A hatóság hangsúlyozza, hogy szabad véleménynyilvánítás alapvető jog, azt azonban a törvények, valamint a közrend és a közbiztonság tiszteletben tartásával kell gyakorolni. A csendőrség arra kérte a sajtó és a civil szervezetek képviselőit, illetve a környéken működő vállalkozásokat, hogy adják át azokat a felvételeket, amelyek segíthetnek a rendbontásban résztvevők azonosításában. A folytatásban vissza a jobbnál jobb muzsikákhoz az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai között is azok sorakoznak, amelyek könnyen felismerhető női vokálokra épülnek. Anno, amikor 1998-ban Cher a nagy visszatérést megtervezte Believe című albumának, első kimásolt kislemeze a Believe volt, azaz az album címadó dala. Nos, ebben könnyen felismerhető vokál van, hiszen Cherről beszélünk, de az énekesnő nem bízta a véletlenre, hanem a tutira ment, és ő először a zeneipar történetében nyilvánosan és nem titokban, azaz elismerve használta az autotune vagy autotunenak nevezett kis programot, amellyel nagyon szépen lehet korrigálni a hang hibáit, hogyha úgy tetszik. Nyilván Cher nem szorult rá erre, ő teljesen más irányba használta az autotune-t, a végeredmény pedig egy nagyon könnyen megjegyezhető és ikonikus vokál lett.

erről beszéltem 98 és a Believe Share előadásában. Persze a későbbiekben is jelentek meg olyan dalok, amelyek gyakorlatilag első kattanásra hozzák az előadót, és nem csak nőkről, férfiakról is beszélhetünk. Egy úriembert választottam a hölgy koszorúba, azonnal megismerik. I'm

Addig dadogtunk, hogy időközben a hőmérséklet is felugrott 14 Celsius fokra, 19-20 fok lesz a csúcsérték. Nagyon könnyen felismerhető vokálos dalokat válogattam erre az órára. Persze nem minden esetben elég egy önmagában felénekelt vokál, kell hozzá egy ilyen nagyon catchy szöveg is, vagy legalább refrén rész, mint a most következő.

3 perc maradt hátra 11 óráig, friss hírekkel, információkkal hamarosan érkezik a Fun FM hírszolgálat. Ha már legendás vokálokat gyűjtöttünk egy csoportba, akkor szerintem a most következő utolsó dalnak ebben az órában különösebb felvezető nem kell, hiszen gyakorlatilag nekik nem is kellettek ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ívelt dalok és nagy refrének, hiszen ők a zenetörténet két legjobb vokalistájának számítanak, abbából a hölgyek. Ez a Super Trooper 1980-ból.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szerda délutántól újraindulhat a vonatközlekedés Újtusnád és Csíkszentsimon között. A több hónapos vágányzárra a Csatószeg közelében az Old fölött átívelő, több mint 100 éves vasúti híd újjáépítése miatt volt szükség. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatokkal szeptember 16-án várhatóan 4:30 körül végeznek. Addig az utasokat továbbra is vonatpótló autóbuszok szállítják. A vasúti forgalom a délutáni munkálatok befejezése után állhat helyre. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhelyszéken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított. A megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhetnek a romániai nyugdíjak. A 2023-ban elfogadott nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értékét az infláció és a reálbérek alakulása alapján kellene kiigazítani. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt 81 lej maradt. Ha a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, jövő januártól visszatérhet az éves indexálás. A sajtóban már 7-8%-os emelési becslések is megjelentek, a pontos mérték azonban csak a gazdasági mutatók ismeretében lesz meghatározható. A végső döntést a következő teljes jogkörrel rendelkező kormánynak kell meghoznia, figyelembe véve az állami költségvetés lehetőségeit is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani 19 Celsius fokos csúcsértékkel. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája. Mit tárol az új román elektronikus személyi igazolvány csipje, és lehet-e vele követni a tulajdonost? Korábban elhangzott a híradóban, jövőtől újra veszik a nyugdíjak indexálását, ez a jó hír. A rossz hír az, hogy több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibáson a 2024-es újraszámolás során. Két fő téma a játékok, illetve a zenék mellé. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is!

Mit tárol az új román elektronikus személyi igazolvány csipje, és lehet-e vele követni a tulajdonost? A csip a személyes adatok mellett arcképet, szükség esetén két új lenyomatot, valamint digitális tanúsítványokat is tartalmaz. Ezeket az azonosításhoz, online ügyintézéshez és elektronikus aláíráshoz lehet használni. A belügyminisztérium szerint a kártya GPS-t nem tartalmaz, és a csipet a tulajdonos tudta nélkül nem lehet leolvasni. Az adatokhoz hozzáféréshez külön biztonsági azonosítás szükséges. Az új lenyomatokat a kártya átvétele után törlik a gyártási adatbázisból. Aki nem szeretne csipet, 14 éves kortól választhatja a hagyományos csip nélküli személyét is, ez azonban nem használható külföldi utazási okmányként.

0: 1985-ben 41 éve jelent meg a Level 42 hatodik stúdióalbum a World Machine. Tulajdonképpen ez hozta meg nekik az áttörést. A korábbi jazz-funkos virtuózabb irányt egy sokkal modernebb elektronikával és popos dalszerkezetekkel megtámogatott hangzás fele vitték el. A nagy áttörést az imént hallott Something About You című dal hozta. A dal az Egyesült Királyságban a top 10-ig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 7. helyig, és ez lett a zenekar első amerikai top 10-es slágere. Egy kis kultúrtörténeti zenei érdekesség után moziba invitálom önöket, és mutatom a ma este látható Odüsszeia eredeti nyelvű előzetesét. Erre a vetítésre tudok felajánlani hamarosan egy páros belépőt.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.

0: I need everyone in this party dead.
1: I can still save them.
2: You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this.
3: That world is gone.
1: No one could stand between me and home. Not even the gods.
4: Keep us free!
5: Ma este ismét látható a Csíki moziban a Christopher Nolan által rendezett Odüsszeia, hát gyakorlatilag egy nagy eposz, és ezúttal eredeti hangsávval, azaz angolul látható román felirattal. 0724 860 000. Fel tudok ajánlani egy páros belépőt, illetve kisorsolni azok között, akik szeretik a nagy produkciókat eredeti hangsávval megnézni. Van, aki erre esküszik, van, aki a szinkronos verzióra. Szerencsére a Csíki moziban általában mindkét verzióra van lehetőség. Ezúttal eredeti hangsávval, román felirattal vetítjük 7 órától az Odüsszeiát. 0724 860 000. Hány verzióra? Szerencsére a Csíki moziban általában mindkét verzióra van lehetőség. Ezúttal eredeti hangsávval, román felirattal vetítjük 7 órától az Odüsszeiát. 0724 860 000. Hány éves kortól ajánlott román

0: és megnyerni a felajánlott, ma estére szóló páros belépőd az Odüsszeia film megtekintésére, tehát hány éves kortól ajánlott a film megtekintése Romániában.
1: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszekelyföld.ro.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
6: Reklámot hallottak.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis

0: Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan 2024-es újraszámolást követően, állítja a számvevőszék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kapott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibák a többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 3:42 múlt 2 percen zajlik a játék az Odüsszeia páros belépőjéért, viszont fel kell hívnom azok figyelmét, akik már mostanáig helyes választ küldtek, helyesnek vélt választ küldtek. Romániában ilyen, hogy 16-os korhatár nem létezik, úgyhogy tessék kérem kijavítani, valami icipici tévedés lehet a dologban, sorsolunk azonnal.
1: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Az igazság, hogy Nolan elúszott a levesbe az Odüsszeiával. N15-ös besorolása van egyébként a filmnek, és gyakorlatilag ezt kellett volna elküldeni nekem. Lévén, hogy 16-os, 17-es karika nem létezik Romániában, legalábbis hivatalos besorolás szerint. Ez nálunk az N15-ös megfelelője, ami annyit jelent, hogy 15 éves kor alatt nem ajánlott. Ezt kell megjegyezni, legközelebb bízom benne, hogy nagyobb szerencsével járunk.

0: Búcsúznom kell. Ha figyelmesen hallgatják, hamarosan kezdik húzni a harangot. Avril Lavigne és a Love Me Not, ez volt az utolsó dal a mai kotyogóban. Ennyi férte a mai kotyogóban. Én Günther Otto vagyok, hálás vagyok a figyelemért, és nagyon reménykedem abban, hogy holnap reggel ismét, nem is ismét, folytatjuk a kávézást, mint a jó szomszédok, akik már úgy nagyjából megszokták egymást, vagy a jó kollégák. Egy kicsit úgy tartozzunk hozzá egymás mindennapjaihoz.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szerda délutántól újraindulhat a vonatközlekedés Újtusnád és Csíkszentsimon között. A több hónapos vágányzárra a Csatószeg közelében az Old fölött átívelő, több mint 100 éves vasúti híd újjáépítése miatt volt szükség. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatokkal szeptember 16-án várhatóan 4:30 körül végeznek. Addig az utasokat továbbra is a vonatpótló autóbuszok szállítják. A vasúti forgalom a délutáni munkálatok befejezése után állhat helyre. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhely széken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított. A megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhetnek a romániai nyugdíjak. A 2023-ban elfogadott nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értékét az infláció és a reálbérek alakulása alapján kellene kiigazítani. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt 81 lej maradt. Ha a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, jövő januártól visszatérhet az éves indexálás. A sajtóban már 7-8%-os emelési becslések is megjelentek, a pontos mérték azonban csak a gazdasági mutatók ismeretében lesz meghatározható. A végső döntést a következő teljes jogkörrel rendelkező kormánynak kell meghoznia, figyelembe véve az állami költségvetés lehetőségeit is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani 19 Celsius fokos csúcsértékkel. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene. FM 87,6.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan a 2024-es újraszámolás során, állítja a számvevőszék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kaphatott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibákat többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 3 év kihagyás után ismét megkezdik a vadon élő rókák veszettség elleni oltását Hargita megyében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket várhatóan szeptember 25-e és 30-a között légiúton juttatják el a kijelölt területekre. A kampány a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja. A betegség halálos és emberre is veszélyes, ráadásul a környező megyékben idén több fertőzött rókát, kutyát, macskát és szarvasmarhát is azonosítottak. Kevesebben találtak munkát Hargita megyében idén, mint tavaly. Az év első 8 hónapjában az Ázsofeme programján keresztül 1850-en helyezkedtek el, 521-jel kevesebben, mint 2025 azonos időszakában. A munkába állók csak nem fele, 921 ember, 45 év feletti volt, míg 473 olyan 30 év alatti fiatal is elhelyezkedett, akik korábban nem dolgoztak és nem vettek részt oktatásban vagy szakképzésben. A legtöbben középiskolai vagy szakiskolai végzettséggel találtak állást. A legtöbb munkahelyet a kereskedelemben, az építőiparban, a vendéglátásban és az iparban kínálták. Az új román elektronikus személyi igazolvány csipje a személyes adatok mellett arcképet, szükség esetén 2 új lenyomatot, valamint digitális tanúsítványokat is tartalmaz. Ezeket az azonosításhoz, online ügyintézéshez és elektronikus aláíráshoz lehet használni. A belügyminisztérium szerint a kártya GPS-t nem tartalmaz, és a csipet a tulajdonos tudta nélkül nem lehet leolvasni. Az adatokhoz, hozzáféréshez külön biztonsági azonosítás szükséges. Az új lenyomatokat a kártya átvétele után törlik a gyártási adatbázisból. Aki nem szeretne csipet, 14 éves kortól választhatja a hagyományos, csip nélküli személyét is. Ez azonban nem használható külföldi utazási okmányként, hívja fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, ez zavarja a napsütést, esőzések azonban nem alakulnak ki. A csúcsérték 19 Celsius foknál tovább emelkedhet, elérve akár a 23 fokot. Csíkszeredában jelenleg 19 fok van. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggel egyezted a parlamenti pártokkal Nikus Jordán államfő a kormányfő jelölt személyéről. A Kotrocseni palotában reggel 9 órakor kezdődnek a tárgyalások a Peszedével, majd az AUR, a Penele, az USZERE és 11 órakor az RMDS következik. Egyeztetések délután 2-kor zárulnak a független parlamenti képviselőkkel. A több mint 4 hónapja tartó politikai válságban továbbra sincs stabil parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok eltérő elképzelésekkel érkeznek a tárgyalásokra, az államfő pedig az egyeztetések után jelölhet miniszterelnököt. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan a 2024-es újraszámolást követően, állítja a számvevő szék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kaphatott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibák a többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 10 ember vesztette életét súlyos közúti balesetekben Hargita megyében az év első 8 hónapjában. A rendőrség 71 súlyos balesetet jegyzett, ezekben 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok és rollerezők szabálytalansága volt. Ez az esetek több mint 35%-ában játszott szerepet. Ezt a nem megfelelő sebesség követte. A rendőrök az időszakban több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabtak ki, és több mint 2000 jogosítványt vontak be. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhelyszéken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított, a megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. 3 év kiadás után ismét megkezdik a vadon élő rókák veszettség elleni oltását Hargita megyében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket várhatóan szeptember 25-e és 30-a között légi úton juttatják el a kijelölt területekre. A kampány a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja. A betegség halálos és emberre nézve is veszélyes, ráadásul a környező megyékben idén több fertőzött rókát, kutyát, macskát és szarvasmarhát azonosítottak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, javarészt napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban a továbbiakban is zavarja a napsütést. A csúcsérték 22 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 20 fokot mérnek. A hónapi nap folyamán derült égbolt mellett többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 6 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 24 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: FM Rádió.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene. Fülig zene.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátorképzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Tudást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene. Fun

jelzik. Itt az állomás utolsó túlélője. Ő ruhában használ a roncsot. Sodródom, hogy tán az oxigén.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggel egyezted a parlamenti pártokkal Nikus Jordán államfő a kormányfő jelölt személyéről. A Kotrocseni palotában reggel 9 órakor kezdődnek a tárgyalások a Peszedével, majd az AUR, a Penele, az USZERE és 11 órakor az RMDS következik. Egyeztetések délután 2-kor zárulnak a független parlamenti képviselőkkel. A több mint 4 hónapja tartó politikai válságban továbbra sincs stabil parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok eltérő elképzelésekkel érkeznek a tárgyalásokra, az államfő pedig az egyeztetések után jelölhet miniszterelnököt. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan a 2024-es újraszámolást követően, állítja a számvevő szék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kaphatott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibák a többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 10 ember vesztette életét súlyos közúti balesetekben Hargita megyében az év első 8 hónapjában. A rendőrség 71 súlyos balesetet jegyzett, ezekben 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok és rollerezők szabálytalansága volt. Ez az esetek több mint 35%-ában játszott szerepet. Ezt a nem megfelelő sebesség követte. A rendőrök az időszakban több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabtak ki, és több mint 2000 jogosítványt vontak be. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhely széken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított, a megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. 3 év kiadás után ismét megkezdik a vadon élő rókák veszettség elleni oltását Hargita megyében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket várhatóan szeptember 25-e és 30-a között légi úton juttatják el a kijelölt területekre. A kampány a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja. A betegség halálos és emberre nézve is veszélyes, ráadásul a környező megyékben idén több fertőzött rókát, kutyát, macskát és szarvasmarhát azonosítottak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, javarészt napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban a továbbiakban is zavarja a napsütést. A csúcsérték 22 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 20 fokot mérnek. A hónapi nap folyamán derült égbolt mellett többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 6 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 24 Celsius fokot is elérheti.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal. Extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben. Artisták a magas dróton. Halálkerék. Lézershow. Óriás papagájshow. És arab teli vérek szabad idomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig. Csütörtökön és pénteken 18 órától. Szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggel egyezted a parlamenti pártokkal Nikus Ordán államfő a kormányfő jelölt személyéről. A Kotrocseni palotában reggel 9 órakor kezdődnek a tárgyalások a Peszedével, majd az AUR, a Penele, az USZERE és 11 órakor az RMDS következik. Egyeztetések délután 2-kor zárulnak a független parlamenti képviselőkkel. A több mint 4 hónapja tartó politikai válságban továbbra sincs stabil parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok eltérő elképzelésekkel érkeznek a tárgyalásokra, az államfő pedig az egyeztetések után jelölhet miniszterelnököt. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan a 2024-es újraszámolást követően, állítja a számvevő szék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kaphatott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibák a többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 10 ember vesztette életét súlyos közúti balesetekben Hargita megyében az év első 8 hónapjában. A rendőrség 71 súlyos balesetet jegyzett, ezekben 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok és rollerezők szabálytalansága volt. Ez az esetek több mint 35%-ában játszott szerepet. Ezt a nem megfelelő sebesség követte. A rendőrök az időszakban több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabtak ki, és több mint 2000 jogosítványt vontak be. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhelyszéken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított, a megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. 3 év kiadás után ismét megkezdik a vadon élő rókák veszettség elleni oltását Hargita megyében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket várhatóan szeptember 25-e és 30-a között légi úton juttatják el a kijelölt területekre. A kampány a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja. A betegség halálos és emberre nézve is veszélyes, ráadásul a környező megyékben idén több fertőzött rókát, kutyát, macskát és szarvasmarhát azonosítottak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, javarészt napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban a továbbiakban is zavarja a napsütést. A csúcsérték 22 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 20 fokot mérnek. A hónapi nap folyamán derült égbolt mellett többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 6 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 24 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!
2: Fan

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Reklámot hallottak.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggel egyezted a parlamenti pártokkal Nikus Ordán államfő a kormányfő jelölt személyéről. A Kotrocseni palotában reggel 9 órakor kezdődnek a tárgyalások a Peszedével, majd az AUR, a Penele, az USZERE és 11 órakor az RMDS következik. Egyeztetések délután 2-kor zárulnak a független parlamenti képviselőkkel. A több mint 4 hónapja tartó politikai válságban továbbra sincs stabil parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok eltérő elképzelésekkel érkeznek a tárgyalásokra, az államfő pedig az egyeztetések után jelölhet miniszterelnököt. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan a 2024-es újraszámolást követően, állítja a számvevő szék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kaphatott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibák a többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 10 ember vesztette életét súlyos közúti balesetekben Hargita megyében az év első 8 hónapjában. A rendőrség 71 súlyos balesetet jegyzett, ezekben 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok és rollerezők szabálytalansága volt. Ez az esetek több mint 35%-ában játszott szerepet. Ezt a nem megfelelő sebesség követte. A rendőrök az időszakban több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabtak ki, és több mint 2000 jogosítványt vontak be. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhelyszéken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított, a megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. 3 év kiadás után ismét megkezdik a vadon élő rókák veszettség elleni oltását Hargita megyében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket várhatóan szeptember 25-e és 30-a között légi úton juttatják el a kijelölt területekre. A kampány a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja. A betegség halálos és emberre nézve is veszélyes, ráadásul a környező megyékben idén több fertőzött rókát, kutyát, macskát és szarvasmarhát azonosítottak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, javarészt napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban a továbbiakban is zavarja a napsütést. A csúcsérték 22 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 20 fokot mérnek. A hónapi nap folyamán derült égbolt mellett többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 6 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 24 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: gyere baba, gyújtsál világot.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: One, two, three, four.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

pupilláid olyan nagyok, hogy átesek majd rajtuk egy jó nagyot, és te nevetsz rajtam, mert a világ neked semmi. És a pupilláid olyan szépek, bolond leszek tőlük, hogyha rájuk nézek, de az biztos tudod, hogy így nem szeret majd senki.

0: Brown eyes. Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.
2: Dobozok a csomagot, évek.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.

Elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
1: Fun

0: Csíkszereda. Tekerj ránk! Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont!
1: Fültől fülig. Fun FM. Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 84.6 FM, Fülig Zene.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. 90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: vagyunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM Rádió.

Fűtől fülig, Fan FM 87.6.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatol.

0: Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.